0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem állunk meg, nincs felesleges duma ebben az órában sem. A legnagyobb kedvencek között pedig egy friss kedvenc, még nincs egy hónapos, Cookie-tól, aki természetesen itt a rádió egyen mutatta be elsőként. Ez a Kárnerrel közös Fire, amit már is indítok.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb danunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, akiről sokan nem tudják egyébként, hogy nem csak zenéket csinál, hanem sok üzletet is, van többek között a saját kiadója, tehetséggondozó programja, és külön figyel a fiatal, feltörekvő DJ-kre, hogy próbálja egyengetni a pályájukat, anélkül, hogy ő nagyon sokat keresne rajta, de ezt tényleg segítségből teszi, ami egyébként nagyon ritka. És menő, ez meg az igazi mai sláger, Sam Feld Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a rádió egyen.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta, Sia, Beautiful People után Ray jön, és hát igen, ő is dolgozott már David Guettával. Hát lassan mondhatjuk, hogy ki nem, mármint hogy a tehetségek közül. Hát Ray igen. Ez viszont a saját igazi mai slágere, picivel 3:43 után Ray, és a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is rengeteg újdonság. Alex Kenji, Meszkervik és Bibi Rexa is bemutat egy vadiúj kedvencet. Ő viszont Lói, aki az órát indítja. Az igazi mai sláger a Get Lucky. Mindjárt hozom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincs. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A nyár még akkor is pörög tovább, hogyha most ez a hétvége picit esősebb, de azért az igazi fesztivál kedvencek és a nyári kedvencek nálunk szólnak. Most Alex Kedzsitől a Bumble-é, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mondtam már, de nagyon fontos, jövő héten Campus természetesen Rádió 1-gyel és Rádió Stage-gyel az összes DJ-nk ott lesz és zenélni fog, hatalmasat bulizunk megint közösen. Ő pedig Kamrád, az igazi mai sláger a Be Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az almás származású énekesnő, aki egyébként Bleta Rexa az eredeti neve, ami albánul méhecskét jelent, és hát ugye ebből a Bibi elég logikus választás volt, mikor valami angolosabb hangzást akart magának. Most a Fate lesz-e közös igazi mai slágere, a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, igen, ma is lesz Balázsék Weekend nyugalom, addig pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek. A kezdésben a Hurts Love, a Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, pénzügyőr alezredes, vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bulizunk egyet? Jöhet egy nagy kedvenc? Kétó, Turn the Lights Off, most ezt indítom. Aki pedig üzenne a számunk 0-6, 20, 3, 111.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közül pedig Joel Corea folytatás, aki korábban fellépett már Rádió egy születésnapi fesztiválon, és van is vele egy exkluzív interjúnk, amit Kis Márti készített, a Rádió egy YouTube-ján meg lehet nézni. Ez meg az igazi mai sláger, a Garantisszal a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki azt gondolta, hogy már nem hozok újdonságot ebben az órában? Nyilván tévedett. Taylor Swift jön! A nagy kedvenctől az Opel Ajta, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-el és Rádió 1 stage-en július 22 és 26 között. A színpadunkon ott lesz az összes Rádió 1 DJ, tehát óriásit bulizunk, majd ő pedig Reggae Boom Man már is, az igazi mai sláger a Human, amit indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája, megkezdődött az ételkezési szünet, keresik az év madarát. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc Tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Rusznyek László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekkel kezd egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: Megkezdődött az ételkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ételkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ételkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfelfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat és az iratokba is betekinthetnek. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerültek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füles kuvikra adhatja le voksát a Madártani Egyesület honlapján. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
5: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó.

0: felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek és szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás. Július 19-e van, az Emiliák ünnepelnek ma névnapot. Mi is sok boldogságot kívánunk nekik. És na, hogy ebben az órában is jönnek a legnagyobb kedvencek most Szigalától. Ez a Riptide, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy pedig Lady Gaga, aki a fél éves top listán az Egyesült Államokban abszolút arról a BTS-szel közösen már 87 millió dollár bevételnél jár idén.
1: Oké.
0: Lady Gaga, abrakadabra az igazi mai slágerek között ezt

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz eső nagy eséllyel, viszont 30 fok, holnap is lesz eső, már csak 24 fok, aztán a hét közepén 22-23, de hétvégére megint 26-30 fok, jövő héten. Pár perc múlva pedig Metszeszári Jügel és a Sonic dal, az It Feels So Good, amit indítok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, pénzügyőr, alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyes vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amit korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az új alkalmazást. Lépd be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert én pedig szemfellet hozom már is, akinek feltett célja, hogy olyan dolgokat készítsen, amiket jól lehet dúdolni is, és hát ami azt illeti, ez sikerül. Kipróbáljuk? Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai korszerűsítés a mentőállomásokon, Beszterecen mutatták be Nyíregyházát, inkubátorház épül Ibrányban. Demeter Dia vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmárberegi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számol be a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel, mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmárbereg eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos ország. Inkubátorház épül Ibrányban. Az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzéséhez. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jelöl mindenkinek is szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel, nagyon korán van, a mesnézőknek és a bulizóknak is, viszont, hát pont ezért jó lesz ez a kis lendület, amit most Tiba Max hoz, ez a Kings and Queens, amit indítok a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix a Fogyadásban, aki több VB meccsen is megjelent, és pont ezért izgalmas, hogy ezen a hétvégén ő egészen pontosan hol tölti majd a mai napot, mert hogy tegnap előtt fellépett a Tomorrowlanden, és ezen a hétvégén Spában, Belgiumban is van Forma 1-es futam, ami a másik nagy kedvence, meg hát ugye VB döntő is van, na meglátjuk, hogy hol lesz. Itt a Rádió 1-en viszont jön Martin Garrix a Butterfly-szal, ezt indítom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a Demecseri állomás, új rendszer segíti a behajtást a temetőbe, megyénkbe is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is, megújult az utasváró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki és bővítették az utas tájékoztatást. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőben. A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat, a rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számol be a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszerfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsisorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosóparkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban Tóka Ágoston és Kéméndi Tamás ad koncertet. Augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban Sárosi Dániel és Jantyik Hanna koncertjét láthatja és hallhatja a közönség. Augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát, Radúc Miklóssal közösen tartanak koncertet. Utóbbi művész trombitázni fog. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás, és a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió 1!
1: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió 1!

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, jövő héten is lesz játék itt a Rádió 1-en, a Strandfesztiválra lehet belépőket nyerni. Hát ezt korábban megígértük, a legmenőbb helyekre, a legjobb fesztiválokra a Rádió 1 viszi el a hallgatóit, és amit ígértünk, be is tartjuk. Azt is ígértük, hogy hozzuk az igazi mai slágereket, na hát akkor tartsuk be ezt is. Itt az újabb Ed Sheeran, Azizám,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Bibi Rexajon, aki már 15 évesen díjnyertes dalszerző volt, ekkor nyerte meg a legjobb tini dalszerző kategóriát 700 indulók közül. Hát azóta pedig gyűjtött még néhány díjat, meg írt néhány nagy kedvencet. Ez most az aktuális igazi mai sláger, a Fétlesszel Bibi Rexa, a New Religion, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától ma is jönnek Balázsék, addig viszont én hozom a legnagyobb kedvenceket. A következő óra elején például Loi és a Get Lucky, amit indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számú 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája, megkezdődött az ételkezési szünet, keresik az év madarát. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc Tangintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
2: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos szín, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
1: Megkezdődött az ételkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ételkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfelfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat és az iratokba is betekinthetnek. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerültek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füles kuvikra adhatja le voksát a Madártani Egyesület honlapján. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez most, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az énekes dalszerzőnek jövő héten, július 24-én lesz az 57. születésnapja, de egy picit már ünnepelt Párizsban, összesen 400 karátnyi gyémántot viselt magán. Az amúgy komoly, a net tele van a fotókkal, jól néz ki.

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten Campus természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz és zenélni fog július 22 és 26 között. Viszont jövő héten már egy újabb játék itt a Rádió 1-en adásban, Strandfesztivál páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül. Most Justin Bieber és The Kid Laroi és a Stay, amit indítok. Jó hétvégét!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük. Anya, te is ismered Bezzet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai korszerűsítés a mentőállomásokon, Beszterecen mutatták be Nyíregyházát, inkubátorház épül Ibrányban. Demeter Dia vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1,250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számol be a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel, mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfalúról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos ország. Inkubátorház épül Ibrányban, az északi ipar területen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzéséhez. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig BB döntő, hát szerintem azért ezt amúgy nem nagyon kell mondani senkinek, akár nézzük a BB-t, akár nem, ezt azért tudjuk. Spanyolország, Argentina, Argentina, Spanyolország, kinek hogy tetszik, ezzel a meccsel várnak mindenkit, és egy óriási halftime show-val, ahol a friss infók szerint Tom Cruise is megjelenik. Az egész egyébként picit hosszabbra is nyújtja majd a VB szünetet, de hát kell az idő Justin Biebernek, a BTS-nek, Shakirának és Madonnának, és hát ugye a friss infók szerint részben Tom Cruise-nak is. Na, az igazi mai slágerek viszont addig is jönnek megállás nélkül, még az este 9-es meccs elindul. Most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, akik jövő héten, na hogy itt lesznek a stúdióban, szóval holnap reggel 6-kor kezdenek, most viszont 8-tól jön a Balázsik Weekend. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swiftet választottam, szenzációs ez a dal, az Oplight, amit indítok, este pedig VB döntő, jó szurkolást mindenkinek, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresed Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Harna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió egyen.
3: Megújult a Demecseri állomás, új rendszer segíti a behajtást a temetőbe, megyénkbe is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is. Megújult az utasváró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki és bővítették az utas tájékoztatást. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőben. A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat, a rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számol be a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszerfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsisorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncert sorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban Tóka Ágoston és Kéméndi Tamás ad koncertet. Augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban Sárosi Dániel és Jantyik Hanna koncertjét láthatja és hallhatja a közönség. Augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát, Radúc Miklóssal közösen tartanak koncertet. Utóbbi művész trombitázni fog. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
6: nem éred meg?
5: Igen, hát ne vitt el se a tifusz, a kankó, a covid.
7: Nem adtak el
6: az ügyleit. A tifusz, kankó, igen.
5: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, éveken keresztül, ez semmi.
6: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen, tehát hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy, ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek, és én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Hmm. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel, nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
7: Hop-hop.
5: Nem, amúgy nem vagy
6: közelebb. Hát 50-nél már, 50-nél már, 51-nél már igen. Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
5: Nagyon sok minden fog történni.
6: Nagyon sok minden történik, de
7: milyen
6: hogy...
7: két év? Egy.
6: Egy, jövőre 50 vagyok.
5: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
7: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
6: De akkor csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
7: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
5: Jó, de ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
6: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
5: Jó, most a pillanatra nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
6: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük
5: el. Lehetne, hogy felvenni nekik a telefont.
6: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
5: 62 éves. 62
6: éves,
5: és 60... még boldog, mosolyog.
6: Hát szerelmes.
7: Fiatal csaja van.
5: Így van. Nektek ki vagyok én.
7: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
5: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
6: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
5: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
6: Leülök egy papírral.
5: Igen. És akkor veszel le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
6: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingútnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és igen, nem belemegyek, hogy mi az, amit, tudod, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
5: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
6: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, hogy

0: A szakszofonomat.
1: Érted? Nincs. Te csináltál ilyen összegzést? 50-nél volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenézted,
2: és azt mondtad, ugye, hogy Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
0: az
2: már.
0: Durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
2: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
1: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50. Az,
2: simá. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
1: Na, elkezdem papírra írni akkor.
2: Jó.
1: Jó?
2: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
0: De van ilyen
1: gasztroenterológus. Igen, alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
0: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
1: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék,
0: mondj egyet. Én tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
1: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
0: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdió.
1: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
0: Senki nem
1: ugyanaz is átfestve.
0: Senki nem vehet el.
1: Ezt nem hiszem el.
0: Mindenkinek fájnia kell.
1: Ezt nem hiszem el.
0: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Szerintem megvett egy gyárat.
1: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
0: Ez a gyári színe.
2: Sose volt ilyen szín.
1: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jávamotort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
2: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
0: Magyarország. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
1: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapon megbüntetsz egy ilyenben engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
2: Ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
1: Egy lila jáva motor.
2: Szereztem még egyet. Te oti színekbe van. Oti színek, mert ez oti szín.
1: Úristen, oti szín. Zseniális.
0: De miért most ezzel nem látod magad a sziget nagy színpadon karikázni?
1: Úgyhogy sziget színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
2: De nagy a Balatonparton.
0: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
1: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
0: És lehet rá a ülni, tehát még plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
1: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
2: Igen, micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
1: Egyébként igen, lejtőn.
2: A lejtőn. Oké.
1: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható. Egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van? De
0: mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
1: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
0: Így van, vagy egy váltómotor. De amúgy szerintem elfogadod.
1: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
0: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
1: Ilyen lila.
0: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
1: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy 4 óra.
0: De Velencéről közel van a Földvár.
1: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, csak azt mondom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
1: Hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
2: Hát azt neked kell bekeverni.
1: Nekem?
2: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
1: És bekevered a
0: garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
1: De fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üveg Tigrisbe.
0: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
1: Igen, Ceglidnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.

0: Visszatudod vásárolni.
1: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
0: Ja.
1: Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat.
0: Az
1: mi az a 2T
0: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
1: Ja.
2: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 litereset, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
1: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
0: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
2: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
1: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. 3 szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mi ez a 3 szó, amit ha te leírsz vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek 3 szóból hogy rakod össze, hogy 3 szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
0: Pay, sex, sure.
2: Nem. Átment az utalás.
1: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a 3 mondat, hogy jól van, drágám.
2: Befogod a pofát.
1: Befogod a pofát.
0: Jó, folytatás, nem tudjuk.
1: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
2: Jó? Hát, ez a mondat kérdez,
1: befogod a pofát. Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a 3 szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként. Igen,
2: Költöz vissza anyádhoz,
1: valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
0: Ez egy jó mondat.
1: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
0: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
1: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
2: Mihez van kedved?
1: Ú, de jó esik ez.
0: Na?
2: Feri? Mihez van kedved?
0: Hát, ha én azt elárulom. Ja.
1: Jó mondat.
2: Jó mondat.
1: Szerintem szerint
2: jó?
1: Én ezt adom, ez egy tök
2: jó,
1: kedves
2: ez
1: mondat.
2: Nagyon, ez nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
1: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
2: mondja
1: enni.
2: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
0: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
1: Hát nem vagyok egy nagy főző.
0: Ez igaz.
1: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
0: egy ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
2: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
0: Jó lesik.
2: Nekem 2 férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
0: Péter most nyert egyet.
2: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
1: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
2: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
1: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
2: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
0: Az
1: igen.
0: Az összetart.
1: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Szép mondat.
0: Jó,
1: szép mondat.
0: Szerintem ez egy kedves törődő.
1: Szerintem ez egy törődő mondat.
2: De hogyan mondod?
1: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajam.
2: És olyan,
1: ez szerintem ez, azért, ez szerintem ez egy szép mondat.
2: Összefogom a hajam!
1: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
2: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, mindenre jó.
1: Akkor
2: mindenre
1: inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
2: Várj, és mondjam, hogy...
0: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
1: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még, az egy kedves.
2: Az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
1: Igen.
2: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája, megkezdődött az ételkezési szünet, keresik az év madarát. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc Tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
2: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekkel kezd egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
1: Megkezdődött az ételkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ételkezési szünet időtartama, kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, a határidők számítását az ételkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfelfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat és az iratokba is betekinthetnek. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerültek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füles kuvikra adhatja le voksát a Madártani Egyesület honlapján. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van olyan, akinek filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszeget.
1: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogy, ha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
0: mind a kettő.
1: Igen. Ugye? De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apró dologról. Hát csak hogy megsporolják.
0: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
1: Az öreg fasz,
0: az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt, csofat
1: Volvo-val járt.
2: De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más az autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és az nagyon hosszú volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
0: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
2: De a boldogság azt mondom, neki nem az.
0: Tehát, igen, csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
2: miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
0: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
2: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
0: Igen, hogy reggel
1: nagyon
0: csak
1: nagy szabadság.
0: 30 fekete pólón van, egyet kiveszek este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van emögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt, a gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Hát azért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
2: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
0: És megvehetné
1: mindenit.
2: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel
1: a kantinba,
2: hanem inkább elmegy, megveszi magának a kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
0: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor az megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
2: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Baszik, villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
2: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Igen. Tehát, na jó, de ezért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
0: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
2: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
1: Igen, egy narratívát, igen.
2: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár? Nekünk minden, neked semmi?
1: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Ez szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a Túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
2: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már hete nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
1: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
2: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
1: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
0: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból. Igen. 7-szer.
1: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésnél is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem, minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni Gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve, meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyien ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csórók voltunk, ez már változott, már nem vagyok gyerek. Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
2: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
0: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
2: Hú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Akkor megveheted magadnak.
2: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
1: Igen, mindent elmond ez a kérdés. Igen.
2: Amúgy lehetne egy ilyen műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsipsz. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
1: Döntened kell! Döntsd el most!
0: Vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok!
2: Hogy ez óriási, ezt nem csinálják meg a vágy vagy szükség?
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség, igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
2: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
0: Az igen.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye, jó kérdés, jó kérdés.
2: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert, most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
2: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
0: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
2: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy meg fogjuk csinálni. De ugye a TLC van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az. És akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újra hasznosítanak. És figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiás szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken. Oh. Tehát a fi felfoghat.
1: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
2: És egy nagyon
1: meg
2: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
2: És egy nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
1: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös Judit. És 2-esével fogom megenni.
0: Ez az.
2: De várjál, egyre szádba köszön. Egyre szádba rakszom, mert hol rakod a másikat, ha 2-esével veszed.
1: Igen, de ez azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy reflexív volt. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemer írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
2: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelnél ránk szólnak, hogy vagy sajtal, vagy felvágottal adjuk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
0: Bizony.
1: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szeret hús, ha 4-en jöttök. 4-et sütünk.
0: 4-et kész, nincs.
1: Abszolút.
0: Még egy.
1: Ott, igen, klasszik német. Igen. És utána beül a 100 milliós LQS-be.
0: Ugye? De abból van
1: biztos. De szeretem őket. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

A Rádió Esztégen, a lemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai korszerűsítés a mentőállomásokon, Beszterecen mutatták be Nyíregyházát, inkubátorház épül Ibrányban. Demeter Dia vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmárberegi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 250 000 000 forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számol be a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel, mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmárbereg eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos ország. Inkubátorház épül Ibrányban. Az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzéséhez. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
4: Tesszaloniki,
3: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Thessalonikből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
4: Állítólag már fél órája repültek.
3: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg ezt, nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
4: Még nem
3: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra után, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott már azért a mínusz 30-40 van.
4: Ott már kell a sisakka.
3: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát azért, és azért húzzák vissza többen. Nem hiszem.
4: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
3: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablak nyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró.
5: Milyen sebességgel megy a gép?
3: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
4: Az már engedi a pofazacskó ide.
3: Szerintem azért az borzol. Van hozzá egy mínusz 30-40.
5: Na, ugye? Az azért össze. És a stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
3: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik mindenki, kiabál.
4: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
3: Egyébként tehát, igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvették a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad már.
4: Ki nem. De hát...
3: De hol van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza.

0: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor az,
1: akkor az egész oldalán.
0: És meghámozza a repülőgépet.
1: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek ilyen
0: jól
1: nem.
0: Meg vannak csinálva ezek a Ryanair.
1: Hogy veszel levegőt?
2: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
1: igen,
2: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
1: Már kint lógva az ablakon, igen, 30, amíg én kint vagyok?
2: Bent is, hogyha utazó magasság...
1: Azért az oxigénmaszk.
2: Igen, azért az oxigénmaszk.
1: Igen, a nyomás keresztül... különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
2: Most a csávó...
1: De a csávó az ablakba hogy vesz levegőt?
2: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
0: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
1: 6000 méteren.
0: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, vagy kicsit kinézel az ablakon.
1: Várj, itt van egy más oldalt ezt a videót, Zsül. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról. Ezt tedd már át, Léci, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
0: De ezen az ablakrésen...
1: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
0: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, ezen hogy fér ki valaki félig?
2: Hát
0: a fejed az kifér. De, és hát akkor a vállal beszorulsz?
1: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az
0: akkor
1: óduljába.
0: Akkor a felső teste az nem, akkor ez nem került ki.
1: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézzek, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak. És nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
0: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
1: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy akkor ki körbenézek ki.
2: Nézzek, hogy milyen az idő.
0: Igen, látom a házam.
1: Látom a házam. Egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró. Mi van ilyenkor?
2: Előre ütetnek
0: nagyobb lábtér. Igen.
1: Tajál föl a Ryanair.
0: Priority-t.
1: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
0: Vajon ez van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
0: élek. Vagy ha egyszer
1: élek.
0: Megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
1: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
0: Pető Gyuri.
1: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
3: Nem láttam.
1: Nem láttad. Aha.
3: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon, tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az az ablak.
1: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
3: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész elszalálta az ablakot. Most ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
0: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
3: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az

0: ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy puhanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt azért, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utast, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utast. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
1: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
0: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszt. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
2: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
0: Nyilván marad nehéz ezt így szittávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem, ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
3: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
0: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még azt, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkébe pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
2: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
0: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
2: Ott most ebben nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
1: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
0: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, ahogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, meg nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
1: Ilyenkor dolguk betapasztalni a nyújtott, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
3: rágógumival
1: valamit csinálni.
0: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárás, hát, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legeslegbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
2: Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
0: Ez egy 737-800-as volt.
2: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
0: Igen, ez egy Boeing volt.
2: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
3: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
2: Hát a hajtómű.
3: Hát valami hát belerepült egy madár.
0: Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing ő megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
2: Ugye, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
0: hát ez egy
2: hogyan
0: jó kérdés,
2: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
0: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
2: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom, ugye? Mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
1: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
2: Igen, gondolkoztam én is rajta, hogy elég az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
1: Tényleg?
2: Én kikapcsolom csak, magam mindig.
0: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár a zivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
1: A gin tonicodat bekötő
2: is megtörítünk. Ugyanúgy kihozzák, persze.
1: Értem.
2: Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra, szép nyarat, meg jó
0: repülés.
2: Köszönjük szépen. Ciao, ciao. Hello.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna Gyuri.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a Demecseri állomás, új rendszer segíti a behajtást a temetőbe, megyénkbe is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Megújult a vasútállomás Demecserben. A fejlesztés a MÁV csoport nagyszabású 15 milliárd forintos állomás felújítási programjának része, írja a Szabolcs Online. A megújulásnak köszönhetően már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok a településen. A munkálatok során az épület teljesen megújult, akadálymentesítették az állomást és a környezetét is, megújult az utasváró, a mosdók, korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. Korszerű fűtési-hűtési rendszert alakítottak ki és bővítették az utas tájékoztatást. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőben. A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat, a rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számol be a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszerfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsisorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosóparkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál, a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Szabolcs-Szatmár-Beregben is szerveznek programokat. Augusztus 9-én Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban Tóka Ágoston és Kéméndi Tamás ad koncertet. Augusztus 24-én a Tuzséri Református templomban Sárosi Dániel és Jantyik Hanna koncertjét láthatja és hallhatja a közönség. Augusztus 28-án pedig Tiszavasváriban a Református templomban szintén Sárosi Dániel szólaltatja meg az orgonát, Radúc Miklóssal közösen tartanak koncertet. Utóbbi művész trombitázni fog. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd estétől egy hideg front hatására már egyre több felé számíthatunk csapadékra. Ekkortól lesz majd élénkebb, erősebb a légmozgás is. A legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Élénk szélben 28 fok várható majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minnyájnyulom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának. Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt, hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
1: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
0: Hát azok megfagytak.
2: Igen, még van szegények.
0: Azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
2: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
1: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra. Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, tök
2: tengeri
0: mindegy.
2: Vidra.
0: Egy tengeri vidra, teljesen
1: mindegy. Jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
0: igen?
1: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
0: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
1: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
2: Vidránk van, tegnap is láttam.
1: És mit csinálnak?
2: Hát szerintem költözik, hiszen
1: most
2: nincs víz.
1: Nyesként éli életét.
2: Igen.
0: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, azt még nem tudjuk, tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyok. Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
1: Ti fogtok most fogadni, és én mondom
0: most,
1: meg a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
1: Igen.
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
1: De mi ez? Én nincs
0: de
1: ilyen.
0: Te
1: nincs
0: ki
1: ilyen. Nincs ilyen. Nincs
0: ja,
1: ilyen.
0: Ez a szabályvállalom. De én titkom bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
1: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippel.
2: Aha.
1: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
1: jó.
2: Nekem egész sok érmém van.
1: Na dob, egy 200-est. Van egy 200-es a Feri?
2: Van néhány.
1: Na egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 80.000 forintot 200-as rollniban.
1: Egy rollni, 200-as, az 8.000 forint, csak mondom nektek.
2: 8.000?
1: Ha? Hát egy 8.000 forintos rollni, amit megérítettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozást, nem 200-as?
2: Igazi,
0: tehát, hogy ez
2: igazi,
0: az igazi úr vagy. Hogy
2: sajnos így nincs apró.
1: És csak itt egy 200-as, mert csak azért stílusosan
0: nézd, én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de viszem, amit vinnem kell, írás.
2: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
1: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a
2: spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
1: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
1: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavaztat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor övé a spanyolok.
1: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem választunk. Ja. Semmit nem választunk. Hát se csapatot
0: semmiben
2: nem választunk,
0: és összeget se. Tehát fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt
2: szerintem
0: fogadás.
2: Szerintem jó.
1: De miért akarjátok-e nélkül? Nekem az is jó.
2: Ez így sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Elhozom. Mi az argentin?
1: Az argentinok, az a fej.
0: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás fordítva volt, de nekem mindegy.
1: Jó, legyen argentinok fej, vagy írás legyen. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor övé a spanyol.
1: Így van.
0: Ja.
1: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
2: Na,
1: mint a Sopranosban szokták a felnőtt férfiaknak. Igen.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200...
0: Ezt a sütet.
2: Jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
1: Meg kell másszak a fújtelen.
2: Gyerünk, jó, de jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
0: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az Dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod.
1: Én vagyok a medicinlabda, és fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkal. Jó, és mi a guba?
1: 15 millió forint.
2: Én azt nem tudnám tartani.
1: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyi a spanyolok.
3: Én a fejre azt mondta, hogy Argentina.
1: Vissza
3: tudom játszani.
1: Igen?
3: Nem, fej, Argentina.
1: Jó, fej az
0: Argentina. Megnyertem Argentinát.
1: Jó, oké, okay, yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
3: Nagyon.
2: Hát már nagyon most fájdalmas, hát hogy a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
1: Ugye az, hogy vándor 100 000, akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem az miért? Az
1: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
1: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy. Tehát
1: igazi Hungária forint.
0: Szerintem valaki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
1: Pedig nagyon gyengét
2: szokott lenni. Jó, tehát akkor ti argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elvesztettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
0: Az egyébként...
2: Jó lesz ez még valamire.
1: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
1: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: azt megcsinálja,
0: annak itt kell maradni,
2: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
1: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most előre hozzuk.
0: Akkor nem, Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től délig.
1: Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisé, amikor így sok reklám van meg.
2: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó kívánságműsor.
1: 6-tól 8, nem?
0: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánságműsor.
0: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem akartam még, hogy ennyire. De itt kell maradni 10-kor. És meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
2: Jó, vége a Balázséknak, akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0-2-3-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked!
3: Remélem, lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
0: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Ki van mondva?
2: Oké. Okay.
0: Ki van mondva?
2: Jó, tiéd az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
0: igen,
2: lesz.
0: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
3: Miért érzem azt, hogy már az a fiat, hogy sajnos nem engedték meg?
0: Sajnos a programosztály azt mondta, hogy nem lehet élőben kívánságműsor.
1: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig, tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Jó. Oké.
0: Okay. Nincs
1: jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: És a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
1: Jó, a Macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapjon valamit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
2: Hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
1: De ezért akkor senki sem nyertes.
2: Azt, jó, de nagyon
1: nagyon adtál.
0: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
2: mindenki szív.
0: Igen, hogy mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
1: Vastag bértükrözés.
0: Meg kell fölképzeld a meglepetés, akkor körülnek, mint sziasztok.
2: Bekönyörögni
0: magad egy címlapra, hogy sziasztok.
1: Jézus, ez a meglepetés vagyok, hogy lehetnék címlapot. Léci.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást, jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl leválljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
1: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: este 8-tól a Diszkósi, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: Hétfőn a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Balázsék legjobb pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. Én Kismerti vagyok, egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk, és elképesztő, hogy mennyi szuperstár bukkan fel. Csak ebben a fél órában Taylor Swift-tel kezdtünk, itt lesz Rihanna, és nem sokára hozom még ebben az órában Meghan Trainort is, most pedig a kortárs pop legnagyobb kameleonját, színésznő, énekesnő, dalszerző, Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-esek. Ezt a dalt most azoknak küldöm, akik hozzám hasonlóan kétségbeesve szokták frissíteni a meteorológiai apjuk radarját, hogy esik, mikor esik, ide ér ez a felhő, pamacs, a nénikéjét itt volt az előbb, hova tűnt, megint locsolni kell. Na, én ezt ma egyszer átéltem, úgyhogy aki hasonló érzéseken ment keresztül, Rádió 1-esek, ott voltam vele, így képzeletben fogtam a kezüket, és ez tényleg szörnyű érzés. Hát legalább most ilyen értékelhetetlen kis felhőpamacsok mentek az Alföld felé ezekben a percekben is. Hát ilyen elenyésző zápor zivatar felbukkanhat az országba, de jelentős eső sajnos nem. Nekem van egy nagyon kedves szomszédom, az Olga, akivel a chat beszélgetéseink nagy része ilyen screenshotolt radarfotókból áll. Lehet, hogy más is hasonló furcsa betegségben szenved, mint én, nem tudom. Rihanna dalára van most itt szükség. Ez a Diamond a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Jinyak, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalag darabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig buli hangulat az éterben, Alex Kenji-nek köszönhetően. Zajlik jelenleg a Tomorrowland Fesztivál, annyira benne vagyunk most a fesztivál szezonban, az első hétvége, és hát mivel itt voltak ebben az órában a Stadium Access srácok, azért hogy mondjam el, hogy ők

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézzük az üzeneteket, nem amit megfeledkezek róluk. Kriszti ezt írtam. Sziasztok, elfelejtettem a párom névnapját. Mondjátok már belétszű, hogy boldog névnapot, Roland. Krisztit vissza kellett keresnem. Szerdán volt Roland nap? Csütörtökön volt? Még jó vagy szerintem. Teljesen nem feledkeztél meg róla, úgyhogy neki is szól Kamrád Dala, a Be Mine. És mutatom azt is nem sokára, hogy hol lehet a Rádió 1-es DJ-kkel találkozni hamarosan. Be

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

Rádió Esztégyen. Halemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A Bird is Mine DJ, Regán Lili

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kis Márti, és bekészítettem egy Rádió 1-es DJ-t, méghozzá egy vadi új dalt, Regál Lilitől. Lilivel is lehet találkozni jövő héten természetesen a Campus Fesztiválon, ahogy ott lesz Antonio, Brickley, Christopher, Cookie, DJ Junior, Hanvai, PG, Jauri, Joe Junior, Kollár, Lotfi Begi, Loving Arms, Metzger Victoria, Newick, Pool Max, Pure Beat, Stadium X, Wilcox és Yamina. Remélem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kriszti egy SMS-t. Hello Márti, most utazunk hazafelé a Balatonról Komlóra a kolléginákkal. Tudom, hogy nincs kívánságműsor, de ha jön egy pörgőzene, az léci szóljon már nekik. A fontos kérdésem pedig, megálljunk egy negyedik gombóc fagyira? Hát, ha engem kérdezem, mindenki

Igazi mai sláger megy a folytatásban egy német DJ, Robin Schulz és egy angol énekes, Jasmine Thompson, aki biztos nagyon örül, hogy tegnap bronzérmes lett a foci VB-n az angol válogatott. Ma este döntő, ez pedig a Sound Goes

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Itt

élvonal. A Rádió Station Hallemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilco.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Gördülékenyebbé válhat a behajtása a nyíregyházi északi temetőbe. Hamarosan ugyanis új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyeznek üzembe. Jelenleg a rendszer még tesztüzemben működik. Egyéb fejlesztések is várhatók a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol hatói gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum épül. Megújult a vasútállomás Demecserben. Már egy teljesen modern, akadálymentes és komfortos környezetben várhatják a vonatokat az utasok. Akadálymentes lett az épület, megújult az utasváró, a mosdó és bővítették az utastájékoztatást. Napos felhős időszakok váltják ma egymást itt Nyíregyházán. Záporok, zivatarok is lehetnek. A nyugatias szél sokszor lesz élénk. 28-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: 91 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Nyíregyháza, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. A háttérben itt leszünk mi is a legütősebb zenékkel, hiszen ez itt a...
1: Daily Mix a Rádió 1-en.
0: Benne pedig jön Ed Sheeran és a Camera.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és egy kis mozgás sosem árt, úgyhogy hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy Les Zsófi a zumba oktató, ingyenes zumba edzésekkel vár mindenkit a nyári időszakban. Péntekenként 18 órától a Sóstóitó és a Sóstói piac között a fák ölelésében, tehát minden pénteken este 6-tól használják ki a lehetőséget. Itt a Rádió 1-en pedig pörög tovább a Daily Mix. Jön Szigálá és a Riptide!

most, most már visszafelé számoljuk a napokat, csak néhány hét és kezdődik az idei Nyíregyházi Vidor Fesztivál. Augusztus 21-e és 29-e között várnak bennünket az előadások. A részletes program kínálatot a napokban közzétették, a nyíregyháza.hu oldalon megtalálják. Jó szórakozást kívánunk előre is, tehát augusztus végén újra Vidor Fesztivál a városban. A rádió egyen pedig Daily Mix, mi most szemfeld dalával vidorgunk egy picit, ez a Heart Like Mine.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Ja, most Bibi Rexa, akinek a nyáron lesz egy kis mini turnéja Európában. Augusztus 1-én Hollandiában, 7-én Szlovákiában, 14-én pedig Németországban fog fellépni. Hát igazi rajongóknak ezek nem távolságok innen Magyarországról sem. Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion most a 91-en. Deep

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai slágermegyés. Fontos hír a környéken lakóknak, hogy megváltozott a Fokos utcai posta nyitva tartása. Mostantól hétfőn, kedden és szerdán 8 és 16 óra között, csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, szombaton pedig 8 és dél között várják az ügyfeleket. Tehát változott a Fokos utcai posta nyitva tartása. A város honlapján fönt vannak a részletek. A Rádió 1 Daily Mix-en pedig közben jön Ed Sheeran.

0: 91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Hát ennyi fért a mai Daily Mixben, kedves egészségére mindenkinek. És akkor most még magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk, hiszen kezdődik Magyarország leghosszabb zenei órája. Egy igazi Rádió 1-es kedvenccel nyitunk, jön majd Tóth Abigéles Accent és a Sugar Daddy-é.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1

91 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azt hiszem, hogy ez nagyon népszerű lesz. Révész Sándor, a Piramis frontemberének önéletrajzi könyvének bemutatóját tartják Nyíregyházán. Jó, még odébb van, október 2-án pénteken este 6-tól lesz a Váci Mihály Kulturális Központban, de biztos, ami biztos, már írják be a naptárba. Tehát október 2-án pénteken Révész Sándor önéletrajzi könyvének ünnepélyes bemutatóját tartják a városban. A 91-en pedig jön Taylor Swift, itt az Opelite. I had a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: 91 Rádió egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger, mert néhány nappal ezelőtt pedig csőtörés történt a városban a Toldi utcán. A hibát már elhárították, viszont még mindig útfelbontás nehezíti a közlekedést. Szóval ha arra járnak, akkor erre figyeljenek. Nyíregyháza, Toldi utca.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: És ahol most Ray Dalton énekel.

itt a 91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és az autósoknak mondom, hogy még mindig útépítés van a 4911-es Nyíregyháza Nyírbátor összekötőn, a 7-es kilométer szelvényben mindkét irányban útszűkület lesz még néhány napig. Óvatosan, türelmesen, jó utat és balesetmentes közlekedést mindenki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Nagyon kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az igazi mai slágerek is felsorakoztak. Fastboy, Martin Garrix, Avicii és még sokan mások. Tegnap Anglia bronzérmes lett a foci VB-n. 60 év után szerzett érmet az ország, és hát ugye ma este Spanyolország-Argentina meccs lesz, meg a zenei műsor, amit nagyon-nagyon várnak a nem foci drukkerek is. Tényleg SMS-ben egy nem reprezentatív kutatás. Jöhetnek a tippek, hogy ki nyeri ma az aranyérmet. Mindjárt olvasom őket.

0: csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek 2:45 után járunk egy kicsivel. Itt az idő, hogy meghallgassunk szerintem egy jó kis Avicii EDM klasszikust. Aloe Black bársonyos hangjával jön a Wake Me Up, és hát végeztem az előbb egy nem túl reprezentatív kutatást SMS-ek formájában. A legtöbb Rádió 1-es, aki jelenleg minket hallgat, Spanyolországot teszi meg a ma esti VB győztesének, például Sebi is ezt írta, hát a mesterséges intelligencia szerint 2-1-re nyer Spanyolország Argentinával szemben. Avicii, Aloe Black és egy csodálatos klasszikus a Wake Me Up szól már is.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

perccel járunk 3 óra előtt, és mivel vasárnap van, ez azt jelenti, hogy indul a top 50-es listánk, aztán Kuki is érkezik, a francia Muki, aki 2 óránát mixel, majd jön az élő kívánság műsor is. Én Kismárti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jax, amitől a Riptide, 49. David Gettával, Alesszóval a neve.

0: Switch Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again, 37. volt a Disturbed Sound of Silence-es Siri remixben.

Esén As This Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lado-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től, Inától, a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egyszemélyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű, pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával.

0: eyes with you.
1: Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 28.

Rádió 1-en, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Kamrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége, a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Kamrad következik a 27. helyen.

0: Mezzaszári, Hyuga, Sonic és az Itfélszögült követi a 26. helyen. Jokeri, Be Alright, a 25. Jó egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálást. Dennis Mims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió E! Indul a sláger!

Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó biznisz csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárol meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzleten. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

0: Rádió 1-en, a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music May Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband?

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a rádió egyen a top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Serám, Misha Miller és a Don't Leave. Gyakori Galantis, Stay a Little Longer, 12.

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderülje, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb énekhang a dance zenében, ez tőle a New Religion, ami a héten a hatodik.

0: 1, ez a Top 50, minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Hard Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.

BB Rexa, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Azizam.

Hearts Like Mine már a harmadik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

State of Ophelia, ez szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift két zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
0: Reklámot hallottak.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Harna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
6: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: on Radio 1.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: slágermegy. Igazi mai slágermegy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágermegy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

A homokot, port, korlátozott látási viszonyok, legyen mindenki nagyon óvatos, türelmes. Györgyi ezt írta, köszönjük szépen! Állj a kezek mixeli! Budizunk-e nagyot az After Party Show-ba, Summer Edition érkezik, Schaus! Félix Zsenegüt, Walk With Me! Hup!

tettél egy párszor, remélem már minden héten csak ebben lesz részem, várok rád, hisz tudod jól, te vagy nekem már végzett, micsoda, mindent átveszelünk, várok este, imádás, hiányzás, szeri, csók baba. Jó, érkezik egy duettenok, fiúk. Az egyik, Warman is my DJ, hogy mondtam, World is my DJ, ez az. Jamina és Tóval Réni együtt.

ez itt a Rádió Egyen, csak igaz ima is legyen, megy az egyik üzenek itt szól, ez egy a közlekedés info, Szekuki, M1-es, M7-es, befelé és kifelé Budaörs után Budapest irányában káosz miatt aszfaltoznak, üdv David! Szerintem inkább az M1-es, nem? Igen,

Krishan, magyarul 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül az egyik üzenekét szól. Szia Kuki! A családomnak szeretnék küldeni egy összámot. Most voltunk a Balatonon fürdeni. Élvezünk a nyarat. Imádom őket. Köszi Kriszti! Jó pancsizás, Kriszti! Jaj, de jó! Másik üzenet! Szia Kuki!

Sylvie és Krishi. Krishi. K-R-I-S-I-S van írva. Annyira rágy a szívem, ha lejátszom nektek, és büszke vagyok, mert én voltam az egyetlen DJ, aki mutatom nektek ezt a zenét, még egyszer mondom mikor, 2025. február. Hoppa! És csak most kezd befutni. Milyen érdekes ez élet, nem? Sponges! És gotta move on! Allez, a pukikám! Indíts be! Holy!

Ez itt a Rádió Vagyok Sok, igaz, ima is legjár, mert még nincs vége, csak az első óra, igen, mert 10-től 19 óraig mixerek újra az igazi ima is legjáreket nektek, After Party Show Summer Edition, és ki

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26

Rádió Esztégen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tudik, az After Party Show Summer Edition, magyarul mixelek újra 18.30-től 19 óraig az igazi más slágereket nektek, és hamarosan érkezik Accent Don't Leave!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Ovo Divi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, az én nevem Médea.
1: De szép neved van, mi újság, hogy vagy? Jól érzed magad? Nyári szünet?
2: Igen.
1: Jó. Igen?
2: Holnap megyünk Görögországba nyaralni.
1: Jaj!
2: Üzenem a családomnak, hogy nagyon szeretem őket.
1: Hát ezt el is hiszem. Melyik városba mentek Görögországban, tudod-e?
2: Rodoszra megyünk.
1: Rodosz, a repülőgéppel?
2: Tessék?
1: A repülőgéppel mentek, vagy kocsival?
2: Ja, igen, igen.
1: Repülőgéppel.
2: A repülőgéppel.
1: Jó van, lehetséges, hogy én leszek a pilóta, nem félsz?
2: Nem.
1: Jó, oké. Jó utat kívánok nektek, jó nyaralás, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia. De kis cukiság, imádom. Na, érkezik Taylor Swift, a szám címe Open Light, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 20 óraig. Kit köszöntsünk most? Halló, halló!
1: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
0: Na, kinek szurkolsz ma este? Argentina vagy Spanyolország? VB döntő a fociban.
1: Kérek szépen, az egyik festékgyárnak szurkolok, kerítést vesztek.
0: Ezt nem hiszem.
1: Megmaradjon a festék, a kerítésen. Bocsánat, nem érdekel a foci. Nem érdekel a foci, mert nem tudom bezárni a kaput.
0: Azért, mert festesz a kapu. Hát mi van?
1: Ne. Hát csupa festék. Nem lehet összezárni. Összeragad, akkor nem tudok kimenni reggel.
0: Akkor még egyszer felteszem a kérdést. Spanyolország vagy Argentina? Na?
1: Nem tudom. Legyen spanyol.
0: Spanyol, oké, okay, rendben.
1: Az argentinok is jók amúgy.
0: Ráadásul várjál egy picike. Kérten egy ilyen spanyol gulat zene, csak szólok, aztán címe Bambolé. Kinek szeretnéd különni, festő?
1: Minden riszálósnak. Maradjunk ennyibe.
0: Jó, értettem. Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, és vigyázz magadra, jó?
1: Én is köszönöm, szia.
0: Ciao, ciao, szia. Érkezik Alex Kenji, Bambolé,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kancsó a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értetem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérdőtelem, elég ugye Bibi Rixa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia, szia! Bibi Rixa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Franciu a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Zsanka.
1: Zsanka, kérte a terem Jennifer Lopez, David Guetta-val. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Abigailnek.
1: Kicsoda?
2: Abigailnek.
1: Ő kicsoda neked?
2: Testvérem.
1: Testvéred, jó, oké. Hallom, hogy kocsikáztok, jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Szia, szia, hello, hello.
2: Köszönjük.
1: Hello, nyugodtan tudsz tégezőni engem. Ja, egy kis cuki volt. Ő is cuki, Jennifer Lopez, David Guetta-val, Save Me Tonight, én ezért búcsúzom tőle, terkenek fiúk. Előközelebb jövő szombaton találkozunk 17 órától, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, cuki voltam, sziasztok.
3: Hey, what's up, it's David Guetta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, my diamond hair, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Vasárnap is DJ Junior nélkül, de a rádió egyen igazi mai slágerek szólnak a Diszkósít Radio Show-ban. Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
4: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szépen estét, hölgyek és urak. Mondanám, hogy itt vagyok, de nem vagyok, mert hogy egyébként a biztonsági középországos találkozó második felvonásán döngetjük a hangfalakat a siófoki aranyparton barátaimmal és kollégáimmal. Úgyhogy ha valaki még nem fáradt, bírja a gyűrődést, akkor találkozunk lenni Siófokon.
3: Ma este is három Immoel Angel korongot hozok, amiből az eredeti hosszú verzió világon egyelőre csak nekem van meg. De nem ezzel kezdünk, hanem Hype-al, Tom korongjával kívánunk kellemes rádiózást itt a rádiójában, ahol csak igazi mai sláger meg a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Az Emiliák, Ajtonykák, Ambrusok, Aurák és Eperkék, a szülőnapos pedig a ismerőseim közül Nagy Ferenc, Hírcó Barbara, Dvorák Tamás, Bálint József Marci, Holmária és Karácsony Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Ha bármikor bárkit megbántott a diszkosít, akkor a következő dallal kérünk elnézést, egyébként nem, de jön a Sorry most itt a rádió, ahol csak igazi mai slágerek, a diszkosít Rádió Show.

Dancey Szed volt, vagyis egész estés bárány buli, aminek a vendége Purebeat Laci volt, és a Stadium X fergeteges hangulatú volt az esemény, és az aréna teljesen megtelt, hogy ebben az időjárás mekkora szerepet játszott, azt nem tudom. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek, aki megtisztelt a figyelmet.

Pénteken mindenkit várok sok is szeretettel Veszprémben, szombaton ugyebár Campus Fesztivál, Debrecen, Rádió Egyes rendezvény, utána Perbálon fogok még egy picit szórakoztatni, vasárnap pedig Zalakaroson, és tudti fix, hogy mind a három Email Angel dalt játszani fogom ezeken a fellépéseken. Ma este érkezik az első, az eredeti és hosszú verzióban kizárólag nálam, a Bad Times itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trédő Show-ban.

Disposit Radio Show, DJ Junior nélkül, de bár én a tényleg is velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy el is felejtettem, hogy ugyebár Szombaton Bogácson voltam, egy nagyon kedves barátom üzemeltet, illetve segít üzemeltetni egy vadonatúj helyszín zseniális naplementével, nagyon-nagyon jó borokkal és ételekkel. Idén-nyáron még érkezem, tessék csekkolni, majd ezzel kapcsolatos mix kikerül majd.

0: DJ Junior, de nem zenél, mert hogy én leszek a soros, én pörgetem majd a kedvenceket itt a rádió stúdiójában, és egy bővebb élménybeszámolóval érkezem majd a hétvégével kapcsolatosan.
1: Ha már a kedvencekről beszélgetünk, akkor mindenféleképpen nálam Magyarország egyik legkedveltebb producere, Imal Angel, ugyebár aki, hát Gangó Bernadett névre hallgat és Angliában lakik. Ma estére a harmadik dal jön tőle, eredeti hosszú verzióban, csak is nálam a világon, ez nagyon-nagyon fontos. I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak

0: Egy csak igazi mai sláger megy. Utoljára búcsúzunk a héten, meg úgy is, hogy nincs velünk a DJ Junior. Jövő héten már lesz. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hanvai PG voltam, jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprémben, szombaton Debrecenben a Campus Fesztiválon, aztán Perbálon, vasárnap pedig Zalakaroson. Szevasztok!
1: Nekem jövő héten 6 fellépésem lesz, kedden Sajó Szentpéteren egy stepperubik órán zenélek, szerdán egy privát bulin Balatonon, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsóörsön a szokott helyen. Itt este 8-tól 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmárja fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon. Köszönjük a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: world's mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, mert tele lesz isteni zenékkel, ezeket két DJ válogatja. Először Wilcox, aztán pedig majd Brick Lake. Na Wilcox, induljunk el!
1: Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és ez a vadonatúj trekke, a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: 1989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot, és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban ezzel

0: Virkox lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams-el. Itt a rádió egyen a World Is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Rádió Egyet halljátok itt a World Is Mine Radio Show. Vasárnap este zseniális zenék jönnek 10 után is. Például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Gordo és a Loco Loco. Úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: 22-én jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91-1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: hallgatni fogjátok nálunk a zenét a következő egy órában is, még mindig Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Itt a Rádió Egyen a Bird is My Radio Show-ban.

0: ketten előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Virtuox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből, most a Cosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapart Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban. Yeah.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáéktól, ez volt a Do Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World Is Mine Radio.

0: és a Word is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, és a Rádió 1.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, az Out My Head pörgött tőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, vagy magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Bricklay.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Tones and I és Fisher, pontosan ilyen.
1: Most jön Fisher és a Tones and I közös zené, a Favor. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik Tones and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Vasárnap esténként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi a most.
1: Jön David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje a Save Me Tonight, a francia világsztár producer és amerikai popikon egy energikus dance trackben egyesítették erejüket, amely tökéletesen ötvözi a fesztivál hangulatot Jennifer Lopez karakteres vokájával. Ez jön most a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: 2026-ban Alex Kenji és a Bambolé vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk. Bricklék, mi lesz a legutolsó?
1: Zárásként az amerikai tehetség Ellen Ortin kellemes nyárba illő progressive house műfajú zenéjét hoztam el nektek. Ez az Out of Body. Ezzel zárom a mai mixem. Érdemes velünk maradni a végéig.
0: Úgyhogy tegye mindenki ezt. Bricklék, nagyon köszi ezt a ma estét. Jó pihenést!
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nyugalom! Továbbra is mindenki jó kezekben van, mert hogy a World is Mine után sem állunk, meghozom az igazi mai slágereket egymás után, nem dumálok, és ilyen nagy kedvenceket indítok, mint Martin Garrix és a Butterflies, ez jön a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Terry Swims után Sam Feld, akinek feltett szándék, hogy olyan dalokat készítsen, amiket jó dúdolni, és szerintem ez neki sikerül. Ezzel a dallal is ez bizonyítja, és ezt ki is próbálhatjuk most. Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine, amit

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten pedig jön a Campus, ne feledjük, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el minden komoly fesztiválon ott vagyunk, minden nagy bulit mit csinálunk. Az összes Rádió 1 DJ-t visszük, minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu. Még pedig az Offenbach, Norma G. Martinnal az Overdrive, amit indítok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig 2 óra után, de 2, ne siessünk, 1 óra után egy picivel, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szóval jön az a dal, amire mindenki felkapta a fejét, amikor kijött a hír, hogy együtt dolgozik újra David Guetta és Jennifer Lopez. És igen, jogosan, mert egy óriási a dal. Save Me Tonight. Ezt indítom a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a lehető legnagyobb változatosságban a hazai élvonal, ahol a Valmar és Manuel után itt a nemzetközi élvonal, Taylor Swift, és hát ebben aztán nincs túlzás, a világ egyik legkeresettebb énekesnője. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit indítok picivel fél kettő előtt itt a rádió egyen.

zavarják. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rá...

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy a Rihanna, akit a nagyon régóta várjuk már az új dalokat. Tavaly is azt nyilatkozta a férje, hogy készíti. Hát igen, jó lenne már szépen lassan. Én viszont Dua Lipa, aki tényleg készíti. Az aktuális kedvencünk a Training Season, amit már is én

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Freddy és Lóci Begi a Rádió egy DJ-je az igazi mai slágerrel. Begi is ott lesz jövő héten, sőt már igazából ezen a héten a kampuszon, a Rádió egy stage-en. Óriási bulizunk megint. És itt egy igazi nyári kedvenc, hogy ezt már építsük. Alex K

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz